90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Flip the script is in the house, come on, flip the script is in the house, yeah, flip the script.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Don't have to leave.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebb támogatás otthoni energiatárolásra. Új főigazgató a Nyírő élén. Kihajtott a legendás juhar. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Csökkenti a kormány az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatást. A csak akkumulátor telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1.800.000 forint járhat. A kabinet a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A kezdeményezésre szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják, a felszabaduló pénzből pedig az eddigi 42.000 mellé további 15.000 pályázót lehet bevonni. A változtatás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a jelentkezést. Az igazolások benyújtásának és a kivitelezői szerződések megkötésének határidejét február 26-áig meghosszabbították. Váradi Enikő lett a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezetője. Az új főigazgató pszichiáter és pszichoterapeuta, egészségügyi és szociális menedzser, több évtizedes klinikai, oktatói és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Benyújtott programjának középpontjában a betegellátás biztonságának megszilárdítása, a szakemberek megtartása, valamint a kórház országos szakmai szerepének újraépítése áll. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani.
1: Kihajtott a 200 éves legendás juhar, amit korábban kivágtak. A Nagy-Britanniában található növény még az 1991-es Robin Hood a tolvajok fejedelme című filmben is szerepelt. A Hadrianus falánál álló, világhírű fatuskóját pár éve már kerítéssel védték, a gyökerei körüli talajt pedig fellazították, hogy segítsék a megmaradását. A szeptember vége egyelőre a szebbik arcát mutatja. Derült száraz időnk van, a légmozgás általában mérsékelt marad. 24 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap is mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk. Csütörtökön észak felől több felé jelennek majd meg vastagabb felhők az égen, amelyek szűrhetik a napfényt, de csapadék ekkor sem érkezik. Jó hír, hogy a parlagfű miatti pollenterhelés csökken, így az allergiások tünetei is fokozatosan mérséklődnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Új emlékfa került az Egri Borászok parkjába. 3000 egri vállalkozás kaphat iparűzési adómentességet. Ma van Szent Mihály napja. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgász érdekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és víztintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élmény a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájár.
1: Az EGRI önkormányzat terve szerint mintegy 3000 helyi vállalkozás kaphat mentességet a helyi iparűzési adó megfizetése alól. A kezdeményezés azokat a kisebb cégeket segítené, amelyeknek az adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A végleges döntést a közgyűlés hozza meg. A tervezet célja, hogy kevesebb adminisztráció és kisebb teher jusson a mikrovállalkozásokra. A pontos feltételekről és a mentesség bevezetéséről a testület következő ülésén dönthetnek, írja Heol. Kulturális nappal és városi elismerések átadásával ünnepelték az egri civil közösségeket. A programon több egyesület és nyugdíjas közösség is bemutatkozott énekkel, tánccal, verssel és sportprogramokkal. A rendezvényen átadták az Eger civil mestere díjat is, amelyet idén a város zöld szervezeteinek összefogásáért dolgozó közösségi szereplő vehetett át. Egerben annyi szervezet működik, hogy a civil a kezdeményezések bemutatása már nem fér bele egyetlen napba. A program célja az volt, hogy láthatóvá tegye a helyi közösségek sokféle munkáját, írja Heol. Ma van Szent Mihály napja. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
3: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszköz, amivel régebben a koporsót vitték Szent Mihály lovának.
1: Új fával bővült az Egri Borászok emlékparkja a Vincellér parkban. Ezúttal Simkó Zoltán egykori hegyközségi elnök és borlovag emléke előtt tisztelektek. Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete 2008 óta ültet emlékfákat azoknak a szőlőtermelőknek, szőlőnemesítőknek és borászoknak, akik sokat tettek a város bor kultúrájáért. A kezdeményezés nem csak a szakma ismert alakjainak állít emléket, hanem az egri szőlészet és borászat hagyományát is őrzi, írja Heol. Több száz futó állt rajthoz Egerben a 29. barokk futóparádén. A résztvevők között diákok, családok, szabadidős sportolók és versenyzők is voltak. A rajtot az érsekkertnél jelölték ki. A körülbelül 3 kilométeres csákókörön gyors verseny alakult ki, de a rendezvény elsősorban a közös mozgásról szólt. A futóparádé Eger egyik legrégebbi, hagyományos szabadidős sporteseménye, amely mindenkor osztályt megszólít, írja Heol. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétkeket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih Állategészségügyi, Állatvédelmi és Állatgyógyászati Termékek igazgatója.
4: Immunizálással egy időben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Ugye ezek azt a célt szolgálják, hogy a vakcinázásban érintett célállatfajok, vagyis a róka és az aranysakál vegyék fel ezeket a csalétek vakcinákat. Ugye ez nem a teljes megyéket érinti, hanem azoknak csak az országhatártól számított 50 km-es sávját, mert Magyarország nagyrészt mentes ettől a betegségtől. Azonban a szomszédos országoknak a fertőzött gócaiból természetes állatmozgás útján bebetörhetnek fertőzött állat egy. Tehát ezekben a megyékben a cél egy immunizált, védett állatpopuláció létrehozása.
1: Az érintett települések listája elérhető a Nébih honlapján. Farkas Kálmánnét választották 60 új díszpolgárává. A városi kitüntetések átadásakor Pro Urbe díjat kapott Ürmös László brácsa művész, zenepedagógus és közösségszervező, aki művészetterápiás foglalkozásokkal, valamint kulturális programokkal is segíti a fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű fiatalokat. Elismerésben részesült Donnert Richard és Szücsi Szabolcs is. Pro Urbe díjat kapott a 60-i polgárőrség, amely tavaly ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. A szervezet munkáját többek között körözött járművek felkutatásával és illegális hulladéklerakók felderítésével ismerték el, írja a 60-i hírlap. Elültették az első fát Gyöngyös idei fásítási programjában. A gömbkör is a Szent Bertalan utcában az 1956-os emlékmű melletti zöld területen kapott helyet. A városban összesen csaknem 300 új facsemetét ültetnek el. A program fedezetének egy részét az előzetesen átválogatott hulladék átadásából származó közel 25 millió forintos bevétel biztosítja. Mátrafüreden a helyi rendezvények után képződő fejlesztési alapot is fásításra fordítják. A cél a zöld felületek bővítése és a városi környezet élhetőbbé tétele, közölte Gyöngyös önkormányzata. Ismét elindult az okostányér országos diák tudáspróba, amelyet az általános és középiskolák 6. és 7. osztályos tanulói számára hirdettek meg. A játékos verseny célja, hogy a fiatalok elsajátítsák az egészséges és fenntartható táplálkozás alapjait. A részletekről Szűcs Zsuzsannát, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnökét kérdeztük.
5: Krónikus betegségek, mint például a túlsúly, kettes típusú cukorbetegség, ezt összefüggést mutatnak azzal, hogy mit teszünk és mennyit teszünk. Hatékony megelőzéssel bizony már gyermekkorban elkezdődik. A 6.-7. osztályosok azért is fontosak, mert ők azok, akikre jellemző egy nagyfokú nyitottság, például a táplálkozási kérdések iránt, ebben az életkorban, ebben a nagyon nyitott életkorban minél több információhoz jussanak ezekről a kérdésekről, például az egészséges táplálkozás és az aktív életmód.
1: A háromfős csapatok jelentkezését október 22-éig várják a verseny weboldalán. Az országos döntőt november 21-én rendezik meg Budapesten. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadékra ma nem kell készülnünk. Napközben több felé megélénkülhet a keleti eszél. Holnap is száraz, zavartalanul napos idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25 fok lehet, éjjel hajnalban viszont akár 5 fokig is lehűlhet a levegő.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, szép jó reggelt kívánok, szeptember 29-e van kedd, Mihály napja, nekik és a szülinaposoknak is nagyon-nagyon sok boldogságot. Rögtön Krisztina Aguilera, előtte még Olai Boya, de mindenek előtt Nelly Furtado énekel. Turn up the light, 10 perc elmúlt 6 óra, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 29-én, az év 272. napján, 93 nap van hátra a hétvégéig. Nem utolsó sorban Szent Mihály napja van, mert hogy a Mihályok névnapja a mai, szóval Szent Mihály napja, ami a régi időkben az állatok legelőkről való behajtását és az ősz kezdetét jelentette, de azóta, valljuk be, sokat változott a világ. Mesterséges intelligencia, elektromos autók, robotok, a világ, amiben élünk. This is the world we live in, ez már az Álkezás slágerének címe, így megy tovább a kedreggel. Ha dugó baleset lenne, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55.

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár, 22-26 fokkal a reggelek továbbra is csípősek, 1 és 11 fok között van odakint. Na de hogy meddig tart a vénasszonyok nyara, és hogy mire számíthatunk a következő napokban, kiderül a hírek végén. Rögtön fél hét, jó reggelt, a hírek után Santana zenél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. 3000 egri vállalkozás kaphat iparűzési adómentességet. Egri civilek munkáját ismerték el. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területe is hozzájár.
1: Az EGRI önkormányzat terve szerint mintegy 3000 helyi vállalkozás kaphat mentességet a helyi iparűzési adó megfizetése alól. A kezdeményezés azokat a kisebb cégeket segítené, amelyeknek az adó alapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A végleges döntést a közgyűlés hozza meg. A tervezet célja, hogy kevesebb adminisztráció és kisebb teher jusson a mikrovállalkozásokra. A pontos feltételekről és a mentesség bevezetéséről a testület következő ülésén dönthetnek, írja Heol. Kulturális nappal és városi elismerések átadásával ünnepelték az egri civil közösségeket. A programon több egyesület és nyugdíjas közösség is bemutatkozott énekkel, tánccal, verssel és sportprogramokkal. A rendezvényen átadták az Eger civil mestere díjat is, amelyet idén a város zöld szervezeteinek összefogásáért dolgozó közösségi szereplő vehetett át. A program célja az volt, hogy láthatóvá tegye a helyi közösségek sokféle munkáját, írja Heol. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadékra ma nem kell készülnünk. Napközben több felé megélénkülhet a keleti eszél. Holnap is száraz, zavartalanul napos idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25 fok lehet, éjjel hajnalban viszont akár 5 fokig is lehűlhet a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best of M, a legjobb zenék, csípős reggelek, nyárias délutánok. Ilyen a folytatás is, megy tovább az indián nyár 22-26 fokkal, ma is, holnap 22-27 fokkal, a reggelek viszont hűvösek, 1-11 fok között van odakint. Jó reggelt, jó utat a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Közülük most Pinkét indítom, Stupid Girls a Besten.
1: Best of M, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Perceken belül megszólal a nulladik óra kezdetét jelző csöngő. Jó reggelt kívánok a hét második napján, szeptember 29. kedd. Jönnek a friss hírek a végén, részletek az indián nyárról, aztán az éterben is. Éget a nap!
2: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap, mindenki itt van, aki számít, ők meg az alkohol.
1: Itt lesz a Balmár Manuellel, és jön Szíl is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ma van Szent Mihály napja. Új emlékfa került az Egri Borászok parkjába. Több százan futottak az Egri Barokk futóparádén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ma van Szent Mihály napja. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
2: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogy ha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz, ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is, a temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót hitték Szent Mihály lovának.
1: Új fával bővült az Egri Borászok emlékparkja a Vincellér parkban. Ezúttal Simkó Zoltán egykori hegyközségi elnök és borlovag emléke előtt tisztelektek. Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete 2008 óta ültet emlékfákat azoknak a szőlőtermelőknek, szőlőnemesítőknek és borászoknak, akik sokat tettek a város borkultúrájáért. A kezdeményezés nem csak a szakma ismert alakjainak állít emléket, hanem az egri szőlészet és borászat hagyományát is őrzi, írja Heol. Több száz futó állt rajthoz Egerben a 29. Barokk futóparádén. A résztvevők között diákok, családok, szabadidős sportolók és versenyzők is voltak. A rajtot az érsekkertnél jelölték ki. A körülbelül 3 kilométeres csákókörön gyors verseny alakult ki, de a rendezvény elsősorban a közös mozgásról szólt. A futóparádé Eger egyik legrégebbi, hagyományos szabadidős sporteseménye, amely mindenkor korosztályt megszólít, írja a Heol. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadékra ma nem kell készülnünk. Napközben több felé megélénkülhet a keleti eszél. Holnap is száraz, zavartalanul napos idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25 fok lehet, éjjel hajnalban viszont akár 5 fokig is lehűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok! Szeptember 29-én kedden Mihályok szülinaposok, őket lehet ma éltetni. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Seal, Kiss from a Rose, mindjárt, előtte még Wolf Kati énekel, most pedig jön a Black Legend, a You See the Trouble with Me-vel. Maxim Levente vagyok. Ez a
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: 1975, we brought you an album with a song.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 29-én kedden a kávé világnapján, és miközben gőzölög a reggeli ital, ne feledjünk pulcsit vagy egy vékonyabb jacket magunkkal vinni, ha éppen indulás előtt vagyunk. A reggel csípős, a délután viszont pólóra vetkőzős még mindig. Vénasszonyok nyara és angyalok. Jön az Angels, Robbie Williams-től a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: We gon' celebrate, we gon' celebrate, come on.
1: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár gyönyörű napsütéses délutánokkal, 22-26 fokokkal. A reggelek viszont már az ősz jegyében telnek, 1 és 11 fok közötti a ma reggel is, és erre lehet majd készülni holnap, sőt, holnap után is. Részletes időjárás jelentés és friss hírek mindjárt, rögtön 7:30. A New Radicals és a You Get What You Give folytatja hamarosan.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni vakcinázása. Díszpolgárt és pro-urbe díjasokat avattak 60-ban. Megkezdődött a városi fásítás Gyöngyösön. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétkeket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih állategészségügyi, állatvédelmi és állatgyógyászati termékek igazgatója. Az érintett települések listája elérhető a Nébih honlapján. Farkas Kálmánnét választották 60 új díszpolgárává. A városi kitüntetések átadásakor pro-urbe díjat kapott Ürmös László Brácsa művész, zenepedagógus és közösségszervező, aki művészetterápiás foglalkozásokkal, valamint kulturális programokkal is segíti a fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű fiatalokat. Elismerésben részesült Donnert Richard és Szücsi Szabolcs is. Pro-urbe díjat kapott a hadvani polgárőrség, amely tavaly ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. A szervezet munkáját többek között körözött járművek felkutatásával és illegális hulladéklerakók felderítésével ismerték el, írja a hadvani hírlap. Elültették az első fát Gyöngyös idei fásítási programjában. A gömbkőr is a Szent Bertalan utcában, az 1956-os emlékmű melletti zöld területen kapott helyet. A városban összesen csaknem 300 új facsemetét ültetnek el. A program fedezetének egy részét az előzetesen átválogatott hulladék átadásából származó közel 25 millió forintos bevétel biztosítja. Mátrafüreden a helyi rendezvények után képződő fejlesztési alapot is fásításra fordítják. A cél a zöld felületek bővítése és a városi környezet élhetőbbé tétele, közölte Gyöngyös önkormányzata. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadékra ma nem kell készülnünk. Napközben több felé megélénkülhet a keleti eszél. Holnap is száraz, zavartalanul napos idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25 fok lehet, éjjel hajnalban viszont akár 5 fokig is lehűlhet a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: ellen. Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok szeptember 29-én a Mihályok névnapján. Boldog névnapot, boldog szülinapot a szülinaposoknak, és akkor nézzük a híres szülinaposainkat. 127 éve ezen a napon született Bíró László József, a golyóstól feltalálója. 1935-ben a mai napon született Jerry Lee Lewis, amerikai énekes zongorista, a rock and roll műfaj egyik úttörője, legnagyobb sztárja. You broke my will, but what a thrill. Boldog 74. születésnapot kívánunk Csupó Gábornak, magyar származású, Amerikában élő filmalkotó, producer, rendezőnek. Olyan ikonikus alkotások fűződnek a nevéhez, mint a Fecsegő Tipegők vagy a Simpson család. Simpson. 1968-ban ezen a napon születtek Luke és Matt Gass, angol énekesek, a 80-as évek nagy tini ikonjai, a Bros nevű csapat tagjai.1969-ben a mai napon született Erika Elenyek, amerikai színésznő, a Baywatch című tévésorozat egykori sztárja. 1994-es születésű amerikai énekesnő Halsey zárja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss közlekedési hír az M7-esről. Budapest felé Siófok térségében egy kamion kereke kigyulladt a 103-as kilométernél, az oltás és a műszaki mentés idejére a külső sávot zárva tartják. Jó utat, mindjárt mondom hívható SMS Viber számunkat, ahová közlekedési infók jöhetnek. Előtte két ajánlat a következő órából, biztosan halljuk majd a tankcsapdát.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tel a sajtó, aki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó.
1: És jön a Molokó is. The time is now, itt az idő, és ez hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést, mindjárt 8 óra, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. 3000 egri vállalkozás kaphat iparűzési adómentességet. Egri civilek munkáját ismerték el. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi víz visszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgász érdekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területén is hozzájárul a víz megtartáshoz.
1: Az EGRI önkormányzat terve szerint mintegy 3000 helyi vállalkozás kaphat mentességet a helyi iparűzési adó megfizetése alól. A kezdeményezés azokat a kisebb cégeket segítené, amelyeknek az adó alapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A végleges döntést a közgyűlés hozza meg. A tervezet célja, hogy kevesebb adminisztráció és kisebb teher jusson a mikrovállalkozásokra. A pontos feltételekről és a mentesség bevezetéséről a testület következő ülésén dönthetnek, írja Heol. Kulturális nappal és városi elismerések átadásával ünnepelték az egri civil közösségeket. A programon több egyesület és nyugdíjas közösség is bemutatkozott énekkel, tánccal, verssel és sportprogramokkal. A rendezvényen átadták az Eger civil mestere díjat is, amelyet idén a város zöld szervezeteinek összefogásáért dolgozó közösségi szereplő vehetett át. A program célja az volt, hogy láthatóvá tegye a helyi közösségek sokféle munkáját, írja a Heol. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadékra ma nem kell készülnünk. Napközben több felé megélénkülhet a keleti eszél. Holnap is száraz, zavartalanul napos idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25 fok lehet, éjjel hajnalban viszont akár 5 fokig is lehűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: De előbb egy friss közlekedési info az M3-asról, autómentős Feritől kaptuk. 46-47-es kilométer környéke kerekharaszt előtt a Nyíregyháza felé vezető oldalon. Óriási baleset, autó a zárokban és mentőhelikopter is érkezett. Egyelőre engedik a forgalmat, de így is 5-6 kilométeres a dugó. Köszönjük. 0620 55 55 155, telefon, SMS, Viber. 3 perccel múlt 8. Craig David és a Walk in a Way indít. Max Levente vagyok.

Best FM, a legjobb zenék, ahogy korábban Autómentős Feri jelezte, komoly baleset történt az M3-ason Nyíregyháza felé, Kerekharaszt térségében. Mentőhelikopter is érkezett a pályára, 6-7 kilométeres most a torlódás. Óvatosan jó utat, aki tud, a 3-as főúton kerülhet, Bagnál le lehet még hajtani. Szeptember 29-én Szent Mihály napján megy tovább a kedreggel. Szent Mihály napja régen azt jelentette, hogy behajtották az állatokat a pásztorok a legelőkről, ők pedig megkapták a nekik járó fizetséget, úgyhogy kezdődhetett a dínom dánom borral, síppal, dobbal, nádi hegedűvel. A sok munka után kijárt egy kis lazulás, most itt pedig a francia Mojo Duo 2001-es lágerével tesszük ugyanezt. Szól a Chillin a Besten, jó reggelt!

0: nem a legjobb zenék. Jó reggel, szeptember 29-én a kávé világnapján. A statisztikák szerint a világon naponta több mint 3 millió csésze kávét isznak az emberek. A legtöbbet a skandinávok, miközben Afrikában és Közép-Amerikában alig fogyasztják. A magyarok a mezőny közepe táján találhatók, közülünk minden második a munkahelyén is kávézik. A kávé világnapját először Japánban ünnepelték, és miközben a reggeli kávénkat kortyolgatjuk, meghallgatjuk a legfrissebb híreket rögtön 8:30. A hírek után a Rascal Flatts-szel megy tovább a kedreggel. Life is a highway, az élet egy autópálya, és sajnos az életben is vannak nehézségek néha, és az autópályákon is, mint ahogyan most az M3-ason Nyíregyháza felé kerekharasznál. Baleset miatt 6-7 kilométeres a dugó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ma van Szent Mihály napja. Új emlékfa került az egri borászok parkjába. Több százan futottak az egri barokk futóparádén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ma van Szent Mihály napja. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
2: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogyha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz. Ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyal.

0: borászoknak, akik sokat tettek a város bor kultúrájáért. A kezdeményezés nem csak a szakma ismert alakjainak állít emléket, hanem az ekri szőlészet és borászat hagyományát is őrzi, írja Heol. Több száz futó állt rajthoz Egerben a 29. barokk futóparádén. A résztvevők között diákok, családok, szabadidős sportolók és versenyzők is voltak. A rajtot az érsekkertnél jelölték ki. A körülbelül 3 kilométeres csákókörön gyors verseny alakult ki, de a rendezvény elsősorban a közös mozgásról szólt. A futóparádé Eger egyik legrégebbi, hagyományos szabadidős sporteseménye, amely mindenkor korosztályt megszólít, írja Heol. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadékra ma nem kell készülnünk. Napközben több felé megélénkülhet a keleti szél. Holnap is száraz, zavartalanul napos idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25 fok lehet, éjjel hajnalban viszont akár 5 fokig is lehűlhet a levegő.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék, Vénasszonyok nyara, indián nyár, kiki, hogy ismeri. A lényeg az, hogy folytatódik. 22-27 fok, sok napsütés, igazán gyönyörű idő várható. Nagy a napi hőingás, mert hogy reggel viszont van, ahol csak 1-2 fok van, úgyhogy több mint 20 fok is lehet a leghűvösebb és a napközbeni legmelegebb hőmérséklet közti különbség. Erre készülhetünk még holnap is, csütörtökön már több lesz a felhő az égen. Használjuk ki tehát a szép időt. Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Most a Red Hot Chili Peppers-től az Other Side, a Best of Man.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Best FM a legjobb zenék. Amy Winehouse-dal zárta az órát, az énekesnő zenekara pedig különleges koncertet jelentett be Londonban a legendás Back to Black című albumának 20. évfordulója alkalmából. A koncert október 21-én lesz, méghozzá Amy szülővárosában, Londonban, a Camden negyedben, és hát ha nincsenek a tiltott szerek, akkor még ő is ott állna a színpadon. Tiltott szerek helyett tiltott perc jön majd a következő órában. Nosztalgia a TNT-vel és a Stakabúval is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. M3 Nyíregyháza felé kerekharasznál autó az árokban, mentőhelikopter is érkezett, 6-7 kilométeres a dugó. Bagnál le lehet hajtani még a 3-as főútra is ott kerülni. Jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni vakcinázása. Díszpolgárt és pro-úrbedíjasokat avattak 60-ban. Megkezdődött a városi fásítás Gyöngyösön. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétkeket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih Állategészségügyi Állatvédelmi és Állatgyógyászati Termékek igazgatója. Az érintett települések listája elérhető a Nébih honlapján. Farkas Kálmánnét választották 60 új díszpolgárává. A városi kitüntetések átadásakor pro-úrbedíjat kapott Ürmös László brácsa művész, zenepedagógus és közösségszervező, aki művészetterápiás foglalkozásokkal, valamint kulturális programokkal is segíti a fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű fiatalokat. Elismerésben részesült Donnert Richard és Szücsi Szabolcs is. Pro-úrbedíjat kapott a 60-i polgárőrség, amely tavaly ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. A szervezet munkáját többek között körözött járművek felkutatásával és illegális hulladéklerakók felderítésével ismerték el, írja a 60-i hírlap. Elültették az első fát Gyöngyös idei fásítási programjában. A gömbkőr is a Szent Bertalan utcában az 1956-os emlékmű melletti zöld területen kapott helyet. A városban összesen csaknem 300 új facsemetét ültetnek el. A program fedezetének egy részét az előzetesen átválogatott hulladék átadásából származó közel 25 millió forintos bevétel biztosítja. Mátrafüreden a helyi rendezvények után képződő fejlesztési alapot is fásítás fordítják. A cél a zöld felületek bővítése és a városi környezet élhetőbbé tétele, közölte Gyöngyös önkormányzata. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadékra ma nem kell készülnünk. Napközben több felé megélénkülhet a keleti eszél. Holnap is száraz, zavartalanul napos idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25 fok lehet, éjjel hajnalban viszont akár 5 fokig is lehűlhet a levegő.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában Dante Tomástól, Haida Kortól és Pedro Grandtól, itt lesz Shaggy, jön a Blaha Louisiana, a C-Block, a Time is Ticking Away-jel, elsőként pedig a Coldplay dalát indítom, Adventure of a Lifetime, 4 perccel múlt 9.09.29 a mai dátum, kedd van, Mihályok, szülinaposok, sok boldogságot, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. 8 kilométeres dugó alakult ki az M3-ason Nyíregyháza felé, Kerekharaszt térségében egy korábbi baleset miatt. Aki szeretné elkerülni a torlódást, az Bagnál hajtson le a 3-as főútra, Aszódnál picit tele van, de utána jól lehet haladni. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a 90-es és 2000-es éveket mindjárt Segi hozza vissza, most pedig a PM Down, a Set Adrift on Memory Bliss-szel.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

FM, a legjobb zenék. Jó reggelt a kávé világnapján, az egyik legkedveltebb ital a Földön, amelyből naponta 3 milliárd csészényi fogy. Először Japánban 1983-ban kapott saját napot, 2009 óta pedig ez a népszerű ital hivatalos világnapja is. A tradicionális kávézás mellett a 21. században egyre több új fogyasztási mód, szokás alakult ki. A fiatalok például már teljesen mást várnak el egy kávétól, mint mi, a szüleik, vagy akár a nagyszülők. Nem csak a szuper

Supermarketek polcain, de a kávézók itallapjain is egyre több például a hideg kávé változat. A fogyasztásra kész jeges kávék mellett a frissen főzött kávéknál is hódít a hideg szervírozási mód. A jeges kávék hagyományos elkészítésétől merőben eltérő cold brew módszernél hideg vizet használnak az elkészítéshez, a flash brew esetében viszont forró vizet öntenek a kávéra, majd gyorsan lehűtik. A kávé mellé pedig jön egy pörgős darab a 90-es és 2000-es évekből. Ida Kor, Fedla Grand, Let Me Think About It a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik az indián nyár 22-27 fokkal, gyönyörű, napsütéses őszi idővel, csapadék nélkül, a reggelek viszont hűvösek, erre tessék készülni. Na és egy újabbra a 90-es és 2000-es évekből jön Dante Thomas és a Miss California a Besten.

0: Would you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
2: Jó reggelt, szeptember 29-én kedvan, és ha kedd, akkor Funky szól a Night Shift-ben, 6-tól White Boy-tól, este 7-től pedig DJ Hangyától, tessék elmenteni későbbre. Save tonight!
3: Save tonight, fight the break-up, don't come.
2: Jön majd Eagle Eye Cherry is 10 után, akár csak az Airi Mafia.
4: Látom, nem bírom el én sem.
2: Hívható SMS Viber számunk változatlan 0620 55 55 155. Rögtön 10 óra jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
5: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.
6: Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-shoo, be-

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. 3000 egri vállalkozás kaphat iparűzési adómentességet. Egri civilek munkáját ismerték el. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
2: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászvizekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területe is hozzájárul.
1: Az EGRI önkormányzat terve szerint mintegy 3000 helyi vállalkozás kaphat mentességet a helyi iparűzési adó megfizetése alól. A kezdeményezés azokat a kisebb cégeket segítené, amelyeknek az adó alapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A végleges döntést a közgyűlés hozza meg. A tervezet célja, hogy kevesebb adminisztráció és kisebb teher jusson a mikrovállalkozásokra. A pontos feltételekről és a mentesség bevezetéséről a testület következő ülésén dönthetnek, írja Heol. Kulturális nappal és városi elismerések átadásával ünnepelték az egri civil közösségeket. A programon több egyesület és nyugdíjas közösség is bemutatkozott énekkel, tánccal, verssel és sportprogramokkal. A rendezvényen átadták az Eger civil mestere díjat is, amelyet idén a város zöld szervezeteinek összefogásáért dolgozó közösségi szereplő vehetett át. A program célja az volt, hogy láthatóvá tegye a helyi közösségek sokféle munkáját, írja Heol. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadékra ma nem kell készülnünk. Napközben több felé megélénkülhet a keleti eszél. Holnap is száraz, zavartalanul napos idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25 fok lehet, éjjel hajnalban viszont akár 5 fokig is lehűlhet a levegő.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Lesznek dalok díváktól, Beyoncé, Christina Aguilera, csapatoktól Heavy D and the Boys, vagy például az Outkast, és egy duettel indul az óra. Fedzsó, Ashanti, What's Love, 5 perc elmúlt 10, hello, jó reggelt, jó utat, jó munkát, hozom a legjobb zenéket a gyönyörű őszi időjárás mellé. Max M. Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A fülig szerelmes Krisztina Aguilerával megy tovább a kedd délelőtt, a szerencsés pedig hát nem más, mint párja. Legalábbis a legfrissebb paparazzó fotók tanúbizonysága szerint Észak-Olaszország Portofino partjainál egy luxus jachton készültek a szerelmeseket megörökítő fotók.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss hírek az utakról. Az M1-esen Hegyeshalom felé, a Tatabánya óváros csomópontnál két autó és egy kamion ütközött a terelt szakaszon. Az 56-os kilométernél jelenleg áll a forgalom, a torlódás 8-9 kilométer. Napi munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ösön, ahol mindkét oldalon dolgoznak a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel, és karbantartás zajlik az M6-oson is a határ felé vezető alagútláncban, a 161-es és 171-es kilométer között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányba egy-egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a dal az utolsó közösen eltöltött estéről és a közelgő búcsú okozta fájdalomról. Eagle Eye Cherry 97-es slágere a Safe Tonight után pedig jön Gwen Stefani Eve-vel Rich Girl. Ha én gazdag lennék, ... ki hogyan folytatná? Jöhetnek az üzenetek 06 20 75 55 155. Az időjárás biztosan a vénasszonyok nyarával folytatódik. 22-27 fok, sok napsütés, a reggelek viszont hűvösek már.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 11 óra a délelőtti holdponton, a következő órában Sikén és Brian Adams dala segít át minket. Dongivát ne add föl, vagy a kávé világnapján ígyunk még egy kávét, és akkor... Minden másképp lesz, Blaze és Diaz dala is szól majd, aki pedig dugott balesetet lát, szintén szólhat. 0620-55-55-155, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még regisztrálhatnak a civil szervezetek az 1%-ra. Molyos jutalomfalatok kerültek le a polcokról. Rekordot dönthetett egy gyorshajtó Franciaországban. Villányi Eszter vagyok. Őrizetbe vették Sesták Miklós és Hankó Balázs volt minisztereket. Mindkettejük mentelmi jogát tegnap függesztette fel a parlament, és a Honatyák Magyar Péter miniszterelnök esetében is így döntöttek. Sesták Miklós ellen vesztegetés, elfogadása és más bűncselekmények miatt nyomoznak, Hankó Balázst pedig az NKA ügy kapcsán hallgatják meg. Korábban mindketten azt mondták, nem követtek el bűncselekményt. A Fidesz szerint koncepciós eljárásról van szó. A kormányfő pedig ma reggeli bejegyzésében azt írta, Magyarország végre nem következmények nélküli ország. Határidő közelek, szerdáig lehet regisztrálni azoknak a civil szervezeteknek, amelyek igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os felajánlására 2027-től, és korábban még nem regisztráltak. A NAV közölte, hogy a szükséges adatlap az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. Hangsúlyozták, hogy a regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát enélkül nem részesülhet egy szervezet sem a felajánlásokban. Még mindig nem állt helyre a rend teljesen a budapesti Rákos vasútállomáson. Egy petróleumot szállító szerelvény siklott ki tegnap, és a kőolajszármazék több négyzetméternyi területre szivárgott ki. A petróleum átfejtése még mindig tart, közölte a katasztrófavédelem. A Mávinform pedig arról tájékoztatott, hogy továbbra is korlátozásokra kell számítani a vasúti forgalomban az eset miatt. Kutyajutalomfalatokat vettek le a polcokról, mert molyosak lehetnek. A 100 grammos Epkex márkájú májas termék jövő június 1-én, illetve a rizslisztes, húsmentes falatok március 15-én lejáró tételeit érinti az intézkedés. Egyes zacskókban ugyanis élelmiszermoly lárvákat találtak. A termékek visszahívását a gyártó kezdeményezte. A Nébih kéri, hogy az említett jutalomfalatokat ne adják oda kedvenceiknek. Gyorshajtási rekordot dönthetett egy sofőr Franciaországban. 312 km/h hajtott egy Porsche-val egy olyan strádán, ahol a megengedett sebesség 130. Azonnal bevonták a jogsiját, a sportkocsit pedig lefoglalták. A jelentős pénzbüntetés mellett akár 3 hónap börtönt is kaphat az elkövető. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve köd, párafoltok is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában olyan megkerülhetetlen előadóktól, mint Michael Jackson, a Take That, Adamski vagy Pink, az órát a Scissor Sisters dala indítja, I Don't Feel Like Dancing, 5 perccel múlt 11. 09.29 a mai kedd, a Mihályok névnapja nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon sok boldogságot. Max M. Levente vagyok, ez a
0: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek fordulójáról, pontosabban abból az évből jön most egy dal, amikor még egyessel kezdődött az évszám, és utoljára azaz 1999-ből a chicagói Paul Johnsontól ez a Get Get Down, még több kedvenc, ráadásul mixben, esténként a Night Shiftben, a kedd a punki napja, úgyhogy 6-tól a házigazda a White Boy, 7-től pedig DJ Hangya hozza az ezredforduló legnagyobb punki himnuszait a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss hírek az utakról, munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ösön Budapest felé a Dabas Újhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Dolgoznak az M6-oson is a határ felé vezető alagútláncban, a 161-es és a 171-es kilométer között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányba egy-egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó étvágyat kívánok az ebédhez, a délután első jó kívánsága a hírek után pedig a Basement Jacks-től jön. Good luck, sok szerencsét! A dalt már Majoros Rita indítja, Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csúszhat az ügynök akták nyilvánosságra hozása, több száz programot kínál a múzeumok őszi fesztiválja, összetűzés lett az iskolai zavargásokból Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Két hetet csúszhat az ügynök akták nyilvánosságra hozása. Az ezzel kapcsolatos törvény hatályba lépésének módosítását kezdeményezte a kormányzó párt. Ha az országgyűlés elfogadja a javaslatot, akkor október 20-a helyett november 4-től kezdve lesznek majd fokozatosan megismerhetőek a dokumentumok egy online felületen. A módosítást azzal indokolták, hogy az iratanyag átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a vártnál több időt vesz igénybe. Csökkentik az otthoni energiatároló programban elnyerhető támogatás összegét. A csak akkumulátort telepítő háztartásoknak az eredeti 2,5 millió helyett legfeljebb 1 millió 800 ezer forint járhat. A kormány a döntést azzal indokolta, hogy a kiírás óta az energiatárolók olcsóbbak lettek. A programra szánt teljes 105 milliárd forintos keretet kiosztják. A felszabaduló pénzből az eddigi 42 ezer mellé további mintegy 15 ezer pályázót lehet bevonni. A változás azokra is vonatkozik, akiknél már befogadták a pályázatot. Csak nem 550 programmal várják a látogatókat országszerte a múzeumok a következő hetekben. Elkezdődött ugyanis a 21. Múzeumok őszi fesztiválja, amelyhez mintegy 150 intézmény csatlakozott. November 15-éig különleges tárlatvezetésekkel, előadásokkal, múzeumi foglalkozásokkal és kézműves programokkal készülnek. A látogatók emellett workshopokon, sétákon, túrákon és koncerteken is részt vehetnek. Összecsapásokba torkoltak a középiskolai tüntetések Franciaországban. 164 embert tartóztattak le a rendőrök, 180 iskolában voltak zavargások. A tiltakozó akciók egy hete kezdődtek egy párizsi gimnáziumban, ahol több tanári állás is betöltetlen, ez terjedt tovább országszerte. A tanulók követelései sokrétűek, az erőforrás és tanárhiánytól kezdve az épületek leromlott állapotán keresztül a mobiltelefon tilalom enyhítéséig, és akár a menzai ételek minőségéig terjednek. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve köd, párafoltok is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodálatos kedd délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Réte vagyok. Hát megint csak itt vagyok, beköszöntem, jó étvágyot kívánok az ebédelőknek, és hívom Önöket, hogy töltsék velem a következő néhány órát, vagy akár az egész délutánt is isteni slágerek között. Jön mindjárt a Savage Garden, Vastag Tamás, most pedig Basement Jack-szel indulunk. Jön a good luck, szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hogy vannak? Remélem, hogy jól telik a kedd, én pedig így a délután már is egy információval kezdeném, méghozzá azoknak, akik villamossal jönnének, mennének a Széll-Kálmán tér környékéről, mert ugye a 17-es és a 61-es villamos helyett a Móricz-Zsigmond körtér és a Széll-Kálmán tér között pótlóbusz közlekedik. A villamosok a Budaörsi út, Villányi út és a Móricz-Zsigmond tér között járnak. Az 56-os a villamos helyett a Dózsa-György tér és a Széll-Kálmán tér között is pótlóbusz van, illetve az 59-es villamos sem közlekedik a Márton-Áron tér és a Széll-Kálmán tér között, itt is pótlóbusszal lehet egyébként közlekedni. Úgyhogy ezzel kell számolni azoknak, akik éppen úton vannak vagy elindulnak. Én is belefutottam, pont ezért talán hasznos információ lehet, úgyhogy mindenki ezzel számoljon, és talán egy icipicit több menetidővel, vagy mondjuk egy-két gyaloglással, egy-két megálló gyaloglással. Egyébként fantasztikus idő van kint, szinte tényleg késő nyári, úgyhogy azért szerintem az a sétálás is mindenképpen meggondolandó. Én pedig szép napot kívánok mindenkinek, a legjobb zenékkel jelentkezem a mai délutánon is, úgyhogy ha van egy kis idejük, akkor töltsék velem akár a következő perceket, vagy a következő órákat. Mindjárt jövök még közlekedési információkkal, a napkértésével is, de előtte Olivia és a You're Not Alone, csak hogy jó hangulatunk legyen itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ahogy ígértem, már meg is jöttem közlekedési információkkal. Önöket is arra kérem, hogy ha járnak elnek az ország útjain, és van infójuk, akkor hívjanak fel, vagy írjanak egy üzenetet a 0620 55 55 155-re. Köszönöm. Véget ért a korábbi baleset helyszínelése az M1-esen Hegyesalom felé a Tatabány Óváros csomópontnál a terelt szakaszon. Az 56-os kilométernél úgy tűnik, hogy minden sáv szabadon járható, de azért elég nagy a torlódás, ami időközben kialakult, legalább 7-8 kilométeres. Erről számoltak be a hallgatóink, úgyhogy itt még azért araszolásra kell számolni, amely már hátrébb húzódott Bicske térségéig, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk még egyszer. Várom az útinfókat ma is, jó utat és vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt Szakács Gergő és az Indulj el, amikor Kék túrázom, ezt szoktam magamnak énekelgetni. Hát a következő órában is lesz mit énekelni. Egyébként pár perc múlva délután egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán énekeljük majd a Black Eyed Peas dalát. Jön a Where is the Love? És jön Dániel Figergő és az Utazók dala is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pályázatot írnak ki a fogyatékossággal élők támogatására. Elkaptak egy nemzetközi betörő bandát Budapesten, folyamatosan esik az eső Japánban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat többek között a segítő és terápiás kutyák kiképzése és alkalmazása, valamint a fogyatékos gyermekeket vagy felnőtteket nevelő szülőknek nyújtott szolgáltatások fejlesztése. A pályázat új szakmai programok és szolgáltatások elindítására is lehetőséget biztosít. Nemzetközi betörőbandára csaptak le a rendőrök Budapesten. A grúz és bolgár állampolgárokból álló bűnözői csoport egy ukrán rendszámú autóval portyázott Budapesten. 9 lakásbetörés írható a számlájukra. A BRFK nyomozófőosztályának vezetője Gál Sándor közölte, csaknem 17 millió forintos kárt okoztak a betörők. Műszaki cikkeket, ékszereket, nagyértékű órákat, készpénzt loptak. A három férfi nem tett vallomást, 30 napra letartóztatták őket. Iskolatársaira és tanáraira támadt egy diák Szlovéniában. A 8-os tanuló egy éles tárggyal sebesítette meg őket. Az eset ma reggel történt, és már el is fogták a fiút. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. Egy hírportál szerint 2 tanárnő és egy diáklány súlyosan megsérült, de nincsenek életveszélyben. A rendőrség 2 sérültről adott hírt. Nem áll el az eső Japánban. A hetek óta tartó csapadék miatt víz alatt vannak a szántóföldek, írja Bloomberg. Tokióban már a 34. egymást követő esős napot regisztrálták, ami a mérések 1886-os kezdete óta példátlan. A napsütéses órák száma az ilyenkor szokásos 40%-át sem éri el. Ez az időjárás drágulást okoz a friss élelmiszereknél. Változásra a következő napokban sem számíthatnak Japánban, ráadásul egy tájfun is súrolja a partvidéket. Nálunk viszont nem lesz eső, mondom a részleteket. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve köd, párafoltok is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után is, ahogy ígértem, lesz mit énekelgetni. Én Majoros Rita vagyok, Önök a Best FM-et hallgatják, szóval a legjobb helyen járnak ahhoz, hogy egyszerűen jó legyen a délutánjuk. Jön mindjárt a Simply Red és a Fairground, de itt lesz Aiken is, és a Locked Up, jön majd Dalunis és az I Got Five on It, úgyhogy lesz itt minden. De most még Tom Novi és Lima indít.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Unique füst láng nélkül dala után a nap kérdésével megyek tovább, ahol visszaugrunk a gyerekkorunkban. A gyerekkori félrehallások és a gyerekkori félreértések lesz a ma délutáni téma. Mik voltak azok, amiket akár dalként félrehallottunk, vagy azok a helyek, mondjuk a kukutyin, amiről azt sem tudtuk, hogy létezik, nem létezik, mi ez a hely, miért járnak oda zabot hegyezni, stb. Vagy éppen a Mici Mackó betétdalában a Sti többi fickó, én mindig Sti tudi fickónak énekeltem, és soha nem jöttem volna rá, ha felnőttként nem olvasom el a szöveget, hogy egyébként itt mit is énekeltek. Szóval mik azok a gyerekkori félrehallások, félreértések, amiken ma már csak jókat nevetünk. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide ma is az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy várom a válaszokat, de akár nyugodtan hívjanak fel, hogyha úgy sokkal könnyebb, vagy szívesebben elmesélnék a saját sztoriukat. Miközben zenélünk tovább, hiszen jön, ahogy ígértem már az óra elején, a Simply Red és a Fairground, előtte még a Negrokán és a Gadavez, úgyhogy lehet egy picit jobbra-balra táncikálni.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Simply Red és a Fairground, ezek pedig a legfrissebb infók az utakról. Az M7-esen Budapest felé Siófoknál egy kamion kereke kigyulladt korábban. A 103-as kilométernél a műszaki mentésig a külső sávot továbbra is zárva tartják. Karbantartási munkák folynak az M6-oson, a határ felé az Alagútláncban. A 161-es és a 171-es kilométerek között a forgalmat az ellenkező oldalra terelik át, ahol mindkét irányban egy-egy sáv járható. Munka folyik az M5-ösön is, Budapest felé a Dabasújhartyán csomóponthoz közel a 41-es kilométernél, ahol egy sávot le is zártak. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, bárkinek van, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Itt egy Csaba is, aki azt írja, hogy a Budaörsi úton baleset történt a Dajka Gábor utcánál, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani. Illetve jött még egy információ, hogy a Krisztina körúton is baleset történt, méghozzá a Krisztina tér után. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ricsitől kaptam egy információt, hogy Budapesten baleset történt az Attila úton, méghozzá a Korlát utca és a Körömöci utca között, úgyhogy nagyon köszönöm az infót. Ha önök is hívnának, akkor megköszönöm az infót. 0620 55 55 155, itt hívjanak, akár a következő órában is, hiszen másodperceken belül délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán Miller Dávid és a Sütanap.

0: és a Counting Crows is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Még regisztrálhatnak a civil szervezetek az 1%-ra. Korlátok nélkül lehet majd kutatni az ügynökaktákat. 40 éves a macskafogó. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Határidő közeleg, szerdáig lehet regisztrálni azoknak a civil szervezeteknek, amelyek igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os felajánlására 2027-től, és korábban még nem regisztráltak. A NAV közölte, hogy a szükséges adatlap az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban érhető el. Hangsúlyozták, hogy a regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát enélkül nem részesülhet egy szervezet sem a felajánlásokban. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták. November 4-én elindul a nyitottakták.hu weboldal, jelentette be az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz közölte, hogy az oldalon hozzáférhetővé és letölthetővé válnak az egykori magyarországi állambiztonsági szervek iratai két ütemben. A keresés korlátozásoktól mentes lesz, és regisztrációhoz sem kötik. 40 éves a macskafogó. A kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilmnézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta rádiónknak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Szeretnénk megünnepelni és újra életre kelteni ezt a kultuszfilmet. Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
1: A magyar fővárosba is eljön utolsó turnéján Rod Stewart. A skót világsztár június közepén ad koncertet a Budapest Sportarénában. A most 81 éves énekes 6. alkalommal lép magyar közönség elé. 2010-ben 250 ezer néző előtt énekelt a kapcsolatkoncerten, legutóbb pedig 2024-ben az MVM Dome-ban állt színpadra. Folytatódik az indián nyár, a következő napokban sem lesz változás, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, a szél néhol megélénkülhet. Általában 22-26 fok között alakulnak a csúcsok. Az éjszakák továbbra is hidegnek ígérkeznek, ma késő estére 7-14, éjszakára 4 és 10 fok közé hűl majd a levegő, elvétve köd, párafoltok is kialakulhatnak. Szerdán is folytatódik a derült idő, az északi tájak fölé érkezhetnek felhők, de csapadék ott sem lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Mik azok a gyermekkori félrehallások, félreértések, amiken felnőttként már csak jót nevetünk, vagy amikről egyáltalán csak felnőttként tudtuk meg, hogy hogyan is kellett volna énekelni. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek az üzenetek. Így 5 perce, 2 óra után pedig Emily Sunday és a Next to Me.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, gyerekkori félreértések, félrehallások a ma délutáni téma, úgyhogy nézzük az üzeneteket. A Bobitából nagyon sokan írtak, például Kira, aki azt írta, hogy ugye eredetileg az van, hogy törpe király fia lánya, ez az eredeti szöveg, ez a termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya, viszont ő mindig úgy énekelte, hogy törpe királyfi a lánya, és egyszerűen felnőttként jött rá, hogy mit is kellett volna énekelni, de Laci is a Bobitából írt, Szárnyati Géza malacra. Ki az a Géza, és milyen malacra? Ugye ez eredetileg Szárnyat igéz a malacra. Imádom ezeket a félrehallásokat. Azt írta Niki, ő a darás tésztával volt úgy, hogy az darás tészta, és azt felnőttként tudta meg, vagy hát már idősebbként, hogy az nem darázs tészta, és ő mindig a darazsakat kereste benne gyerekkorában. Írt Tamara is, hogy ő pedig a Liszt rapszódiát énekelte mindig Ripsz rapszódiának. Egyébként szerintem én is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a gyerekkori félreértések, félrehallások. A következő dalt talán azt sem hallotta félre, aki egyébként mondjuk nem tud angolul, vagy nem tudta az eredeti szöveget. A Fugees érkezik, és a Ready or Not, egy 96-os giga megasláger itt a Best FM-en.

veszte fel ma a legjobb zenék. A kettes főúton Hont határában egy műszaki hibás kamion veszteg el a 75-ös kilométernél, félútpályát lezártak. Három autó ütközött az 53-as főúton Pirtó közelében, ezt írták a hallgatóink, a 47-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva lehet haladni. Az M7-es autópályán Budapest felé Siófoknál pedig egy kamion kereke gyulladt ki korábban a 103-as kilométernél, a műszaki mentésig a külső sávot továbbra is zárva tartják. Budapestről is kaptam információt, hogy a Rákóczi úton baleset történt, méghozzá a

0: a Blaha Lujza tér előtt az Osváth utcánál, Hásfa utca, Osváth utca közötti szakaszon. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban, és a számunk nem változott, 0620 55 55 155, hívjanak vagy írjanak, ha látnak valamit az utakon. Köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ma van Szent Mihály napja. Új emlékfa került az egri borászok parkjába. Több százan futottak az egri barokk futóparádén. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Ma van Szent Mihály napja. A néphagyományban ez a nap az ősz egyik fontos fordulópontja, és az állatok behajtásától az időjóslásig számos régi hagyomány és hiedelem kapcsolódik hozzá, mondta rádiónknak Gyanó Szilvia néprajzkutató.
3: Szent Mihály az állattartásban is egy fontos határnap. Ugye azt szokták mondani, hogyha ilyenkor összebújnak az állatok, akkor gyorsan jön a tél, és hideg hosszú telünk lesz. Ha pedig nem, akkor még sokáig eltart az őszi melegebb időszak. Szent Mihály nagyon fontos arkangyalunk, védőszentünk is. A temetőkápolnáknak is gyakran ő szokott lenni a védőszentje, mert hogy a régi legendák elképzelések szerint Szent Mihály az, aki utolsó útjára kíséri majd a halottat, és ezért nevezik azt a halott szállító eszközt, amivel régebben a koporsót vitték Szent Mihály lovának.
2: Új fával bővült az egri borászok emlékparkja a Vincellér parkban. Ezúttal Simkó Zoltán egykori hegyközségi elnök és borlovag emléke előtt tisztelektek. Az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete 2008 óta ültet emlékfákat azoknak a szőlőtermelőknek, szőlőnemesítőknek és borászoknak, akik sokat tettek a város bor kultúrájáért. A kezdeményezés nem csak a szakma ismert alakjainak állít emléket, hanem az egri szőlészet és borászat hagyományát is őrzi, írja Heol. Több száz futó állt rajthoz Egerben a 29. barokk futóparádén. A résztvevők között diákok, családok, szabadidős sportolók és versenyzők is voltak. A rajtot az Érsekkertnél jelölték ki. A körülbelül 3 kilométeres csákókörön gyors verseny alakult ki, de a rendezvény elsősorban a közös mozgásról szólt. A futóparádé Eger egyik legrégebbi, hagyományos szabadidős sporteseménye, amely mindenkor korosztályt megszólít, írja Heol. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadékra ma nem kell készülnünk. Napközben több felé megélénkülhet a keleti eszél. Holnap is száraz, zavartalanul napos idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25 fok lehet, éjjel hajnalban viszont akár 5 fokig is lehűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello Eger, csodás kert délutánt kívánok mindenkinek, szépen telik ez a hét, hogy idézzek egy klasszikus. 15 óra a pontos idő, engem Szávai Rihárnak hívnak, a következő 3 órát együtt töltetjük majd nagyszerű Best FM slágerekkel és hasznos információkkal innen szeretett városunkból, Egerből. Ami a slágerek sorát illeti, már is James Blunt-tal indul az óra, ez a 1973, a Best kedvencek között.
4: 100,7 Best

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, egy nagyszerű program ajánlatával folytatjuk ismételten itt a Besten, ugyanis Kádár L. Gellért, a Hunyadi című sorozat címszereplője érkezik Egerbe szerdán. A színész ezúttal nem elsősorban a nagyszabású történelmi produkcióról és Hunyadi János szerepéről beszél majd, a Kerek Perec pódium beszélgetés középpontjában az ember, a férfi és a szerepek mögötti személyiség áll majd. A Hunyadi sorozat Kádár L. Gellért számára országos ismertséget hozott, a produkció révén pedig külföldön is széles közönség ismerhette meg a nevét. Az Egri Est szervezői azonban most arra kíváncsiak, ki áll az ismert karakter mögött. A Férfi a szerep mögött című beszélgetésen többek között önismeretről, az élet fontos kérdéseiről, a férfi szerepről, a férfi és a nő kapcsolatáról, intimitásról és önmagunk felvállalásáról is szó esik majd. A mintegy másfél órás személyes hangvételű találkozó a Kerek Perec pódium beszélgetések sorozat része. A beszélgetés moderátora Czöveg Zsuzsanna, önismereti mentor, és a Lollokház háziasszonya Törőcsik Csilla. Az eseményt szerdán 18 órától rendezik meg a Lollokház Connect rendezvény terében. A szervezők külön felhívják a figyelmet arra, hogy a beszélgetés ezúttal sem televízióban, sem az interneten nem lesz visszanézhető, így Kádár L. Gellért személyes gondolatait kizárólag a helyszínen hallgathatja a közönség. Ha valaki szeretne tényleg személyesen találkozni Kádár L. Gellérttel, akkor irány a Connect rendezvény téri szerdán 18 órától. A programhoz jó szórakozást kívánunk. Melanie Szívvel folytatjuk tovább itt a Best kedvencek sorát. Ez a Never Be The Same Again a Besten.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

Egyedül énekelte 2000-ből Beri és Váci Eszter itt a Best kedvencek között. Csodálatos délutánt kívánok. Eger, az időjárásra nem lehet semmi panaszunk, de hogy önök se legyenek egyedül, természetesen én itt vagyok és duruzsolok a fülükbe egész délután, és tehetik ezt önök is akár közlekedési információk közlése tekintetében a 0620-355-6555-ös számunkon. Küldhetnek üzenetet is SMS-ben vagy éppen Viberen, ha bármi olyan dolgot látnak, hallanak az utakon, ami említésre érdemes, és akkor igyekszem majd önöket informálni erről. A többi úton lévőt is, hát van miről ugye beszélni, a négy sávoson gyakorlatilag a Vörösmarty úttól a Lajosváros végéig dolgoznak. Hol itt, hol ott félpályán halad a forgalom, hol lehet teljes pályán haladni, viszont azért figyelni kell a kiálló aknafedlapokra. A Lajosvárosban ez némileg valamelyest könnyíti azért a forgalom áteresztő képességét, pontosabban az út áteresztő képességét, hogyha konkrétabb akarok lenni. Nagyon figyelnek oda a gyalogosokra is, illetve arra is, hogy 30 km per órás a sebességkorlátozás. Ugye ráadásul nem győzöm hangsúlyozni, van egy fix telepítésű véda is ott a Mátyás Király úton, ami hát nagy valószínűség szerint erre 30-ra van bekalibrálva az útépítési munkálatok alatt, úgyhogy hiába mennek alatta 50-nel, lehet, hogy kapnak egy szép sárga csekket, az meg ugyannyira ugye nem vicces, úgyhogy azért erre tessenek odafigyelni. Jó, tehát 30-ra megengedett sebességhatár az útépítési munkálatok ideje alatt, ami egyébként, ha minden jól megy, december 15-ig tart, legalábbis a kivitelező ezt a tájékoztatást adta a közelmúltban, tehát addig kell ezekre a felbontásokra számítani. Jó hír, a Felsővárosban megjelentek a jó munkás emberek, már a Járda-szigeteknél is, tehát a hetek óta úgy felejtett felbontást elkezdték végre aszfaltozni, díszkövezni, taktilis kövezni, meg hát még mondhatnék itt mindenféle ilyen szakszót, de hát nem terhelném önöket ezzel. A jó hír, hogy azért lassan, de biztosan haladnak ezek a munkálatok, aztán előbb-utóbb majd lesz egy szép vadi új négysávosunk. Csak győztük kivárni, ugyebár? No, ezeken a helyszíneken kívül természetesen, ahogy már mondottam, várom az önök információit is. Nagyon sok rendőr van az utakon, ezt személyesen is tapasztaltam. Ne kockáztassanak, semmiben nem tart becsatolni a biztonsági övet, ugye ezt is fokozottan ellenőrzik.

0: többek között a rendi év előrei, a sebességhatárok, a betartása mellett pedig az irányjelzés még az, ami nagyon fontos. Erre is szoktak harapni, és hát sajnos elég vastagon fog az a ceruza, úgyhogy vezesse mindenki szabálykövető módon, és akkor tényleg nem lesz gond. No kérem szépen, ami a zenei folytatás, illeti már is jön Mariah Carey és Busta Rhymes, így együtt ez az I Know What You Want a best kedvencek között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, csodás délután kívánok mindenkinek. Itt a csúcsforgalom, Trafipaxról is kaptunk információt. Az előző negyed órában írta nekünk Sanya, hogy sebességmérés zajlik jelenleg is Dormánd belterületén, a 33-ason. Sanya, nagyon szépen köszönjük. Ha bárkinek van Sanyához hasonlóan infója, írja meg nekünk a 0620-355-6555-ös SMS, illetve Viber számunkra. Mind a két csatornán várjuk az üzeneteket, vezessenek óvatosan. Nagyon sokan közlekednek az utakon ma is. Dr. Béres, Radics Gigi és a Dilemma érkezik Nelly és Kelly után szabadon most itt a Best kedvencek között. Aztán hamarosan jönnek a friss hírek és infók itt a Besten.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szombaton kezdődik a rókák veszettség elleni vakcinázása. Díszpolgárt és pro-úrbedíjasokat avattak 60-ban. Megkezdődött a városi fásítás Gyöngyösön. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Október 3-án kezdődik a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyéiben zajlik majd az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétkeket szórnak ki, mondta rádiónknak Márton Lázár, a Nébih Állategészségügyi Állatvédelmi és Állatgyógyászati Termékek igazgatója. Az érintett települések listája elérhető a Nébih honlapján. Farkas Kálmánnét választották 60 új díszpolgárává. A városi kitüntetések átadásakor pro-úrbedíjat kapott Ürmös László brácsa művész, zenepedagógus és közösségszervező, aki művészetterápiás foglalkozásokkal, valamint kulturális programokkal is segíti a fogyatékkal élő és hátrányos helyzetű fiatalokat. Elismerésben részesült Donnert Richard és Szücsi Szabolcs is. Pro-úrbedíjat kapott a 60-i polgárőrség, amely tavaly ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. A szervezet munkáját többek között körözött járművek felkutatásával és illegális hulladéklerakók felderítésével ismerték el, írja a 60-i hírlap. Elültették az első fát Gyöngyös idei fásítási programjában. A gömbkőr is a Szent Bertalan utcában az 1956-os emlékmű melletti zöld területen kapott helyet. A városban összesen csaknem 300 új facsemetét ültetnek el. A program fedezetének egy részét az előzetesen átválogatott hulladék átadásából származó közel 25 millió forintos bevétel biztosítja. Mátrafüreden a helyi rendezvények után képződő fejlesztési alapot is fásításra fordítják. A cél a zöld felületek bővítése és a városi környezet élhetőbbé tétele, közölte Gyöngyös önkormányzata. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadékra ma nem kell készülnünk. Napközben több felé megélénkülhet a keleti eszél. Holnap is száraz, zavartalanul napos idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25 fok lehet, éjjel hajnalban viszont akár 5 fokig is lehűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello Eger, csodás kedd délután kívánok mindenkinek, 3 perccel járunk 16 óra után, engem Szávai Rihárnak hívnak. Ebben az órában kicsit beszélgetünk majd a vadgázolásokról, mert hogy az utóbbi időben ismét megszaporodtak térségünkben az ilyen jellegű balesetek, jön majd néhány jó tanács a rendőrség szakértőjétől. Most viszont Teo Cruz indítja az órát, ez a Troublemaker.
0: 100,7 Best

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Az utóbbi időszakban itt Eger környékén, a Bükkben és a Mátrában is megszaporodtak a vadgázolások. Hogy hogyan közlekedjünk az erdei utakon, arról Erdélyi Róbert rendőr alezredes, a Balesetmegelőzési Bizottság titkára beszélt rádiónknak.
2: Ősz időszakban egyre nagyobb számban jelennek meg a közutakon a vadállatok. A Heves-megyei rendőrfőkapitányság illetékesít területén bekövetkezett vadelütéses balesetek számának visszaszorítása miatt fontos felhívni a figyelmet, hogy lakott területen kívüli utakon vadállatokkal elvileg bárhol és bármikor találkozhatunk. Különösen számolni kell vadállatok megjelenésére azokon az útszakaszokon, melyeket állatok veszélyjelző táblával jelöltek meg. Ezeket a táblákat a közút kezelője a vadásztársaságokkal, vadgazdálkodási szakemberekkel egyeztetett útszakaszokon helyezi el, ahol a vadak megjelenésének az átlagosnál is nagyobb a valószínűsége. A vadbaleseteket nagyon nehéz, de nem lehetetlen megelőzni, ezért az alábbi jó tanácsok megfontolását és alkalmazását javasoljuk. Lassítson! A megengedett legnagyobb sebesség nem azt jelenti, hogy annyival kell haladnia. Ha lakott területen kívül 90 km/h helyett csak 80 km/h sebességgel megy, jóval több ideje lesz reagálni egy esetlegesen hirtelen felbukkanó vadra. Ne mobilozzon! Ha másra figyel, lassabban tud reagálni. Lehet, hogy a vad áll az úton, a következő kanyarban, vagy a következő bukkanó mögött. Kapcsolja be a biztonságövet, hiszen már nem lesz ideje, mielőtt a fékre tapos. Kapcsolja fel a távolsági fényszórót, így nagyobb területet láthat át. Szembejövő forgalom esetén természetesen kapcsolja le a reflektort és használja tompított fényszórót. Tudjon róla, hogy szembejövő forgalomnál nehezebb észrevenni a közelben lévő vadállatokat, hiszen a szembejövő forgalom tompított fényszórója a látást jelentős mértékben rontja, ezért a sebesség csökkentése segíthet a probléma elkerülésében. Tartson nagyobb követési távolságot. Az előhaladó gépkocsi is ugyanúgy bármikor hirtelen fékezésre kényszerülhet, viszont nekünk mindenképpen meg kell tudnunk állni. Folyamatosan figyelje az út két oldalát is. Vezetés közben az ember hajlamos elmerengeni, különösen az éjszaka vagy kihalt úton. Ha vadat lát, lassítson. A vadállatok kiszámíthatatlanul viselkednek. Van, hogy nem mozdulnak, de az is lehet, hogy megugranak és valamelyik irányba vágtatni kezdenek. Ha egy őzet vagy szarvast látott, számítson többre is. Általában ezek az állatok csoportban közlekednek. Dudáljon, ha vadállat van az úttesten. A fényszórúba nézve nem biztos, hogy látják a járművet a vadak, a hangjelzés segíthet nekik, hogy tudják, merre jön a veszély. Vigyázzon azonban, ha az állat nem az úton áll, lehet, hogy a hangtól megriad és pont a kocsi elé jön. Lakott területen belül is találkozhatunk őzekkel vagy más vadállatokkal. Általában sötéten is után jönnek elő, de gyakorlatilag bárhol és bármikor felbukkalhatnak. Ha hirtelen nagy testű vad kerül a gépkocsi elé, vészfékezzen, adjon hangjelzést, de semmilyen esetben se rántsa félre a kormányt, még ha így el is üti az állatot. Egy útmenti fának vagy szemben közlekedő gépkocsinak csapódva sokkal súlyosabb baleset következhet be. Ha elpusztult vagy haldokló vadállatot lát az úton, hívja a 112-es segélyhívószámot, ne próbálja meg lehúzni az úttestről, lehet, hogy még életben van, és egy rémült állat súlyos sérülést okozhat patával, agancsával vagy harapásával. Az elpusztult állatot ne vigye magával, az lopásnak számít. Hasznos eszköze lehet a vaderütések elkerülésének az ultrahangos vadriasztó síp, melyet a járműre rögzítetünk, amit a menetcélhoz működésbe. Az egyszerűbb kivitelű műanyag változatok már olcsón hozzáférhetők, hátrányuk viszont, hogy egy-két automosás után letörhetne, vagy rakasztási felület megkopása miatt az eszköz a járműről menet közben leesett. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: Erdélyi Róbert rendőr alezredest, a Balesetmegelőzési Bizottság titkárát hallották.
0: Ez a 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Egy kicsit kulturálódunk, művelődünk a folytatásban, ugyanis október 5-e és 11-e között programokkal és kedvezményekkel csatlakozik a Bródy Sándor könyvtár az országos könyvtári napokhoz. Az idei kampányhét témája pedig az optimizmus lesz, az érdeklődőket előadások, kötetbemutatók, kiállítások és a könyves vasárnap eseményei várják. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség által szervezett országos kezdeményezéshez az eddigi adatok szerint 709 intézmény csatlakozott. A látogatók 592 településen összesen 2020 program közül választhatnak. Heves megyében eddig 25 település 87 programot regisztrálta, jelentkezés pedig még tart. A 2026-os kampányhéti elmondata az optimizmus egy kinyitott könyvvel kezdődik. Kedvezőnyekkel és színes programokkal várja tehát a Bródy Sándor könyvtár önöket, a részletes program és kedvezmények feltételei pedig a könyvtár oldalán olvashatók. Mindenkinek jó szórakozást kívánunk előre is. Nálunk pedig Mohamed Fatima emeli mindjárt a hangulatot, jön a ragyog a szívem, itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Yeah!
1: Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Kopisz az egész hét, Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, csodás délután kívánok mindenkinek, és sok türelmet az úton lévőknek a csúcsforgalomban. Két közlekedési információm is van egyébként a számukra. Az egyik az, hogy mérik a sebességet a 33-as főúton Dorment belterületén. Sanyának köszönjük szépen, hogy ezt az előző órában elküldte nekünk. Azt pedig már Anditól tudjuk, hogy matrica kontroll is van az M3-as autópályán, a Rekettyi és pihenőhelynél a főváros irányába, tehát nagyon bízom benne, hogyha valakinek arra van dolga, akkor azért erre is gondolt, és nem áll neki az autópályának matrica nélkül, mert abból probléma lehet. Na ennyit egyelőre a közlekedési információkról. Most rázunk egy kicsit a Shakli Pumával, jön az Always and Forever a best kedvencek között, nem sokára pedig friss hírek és információk itt nálunk.
1: A

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tisztos sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. 3000 egri vállalkozás kaphat iparűzési adómentességet. Egri civilek munkáját ismerték el. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Megmentik a vízhiánnyal küzdő hazai horgásztavakat. A Magyarországos Horgászszövetség 500 millió forintos pályázati keretet biztosít a vízpótlásra és a helyi vízvisszatartást segítő fejlesztésekre, mondta rádiónknak Urbányi Béla, a szövetség főigazgatója.
3: Tudatosabban és felelősségteljesebben kell a horgászérekkel is gazdálkodni. Nagyon sok egyesületünk önhibáján kívül nem tud megfelelő vízmegtartást és vízszintet biztosítani. Ez a pályázat alkalmas lesz arra, hogy kis léptékű beruházásokat az egyesületek és a tagszervezeteink tudjanak megvalósítani. Közösen tenni kell azért, hogy ezek a horgászvizek jobb minőségben tudjanak biztosítani élményt a horgászaink számára, de egyben a környezetvédelem és a természetvédelem és a vízgazdálkodás területe is hozzájárul a víz megtartáshoz.
2: Az EGRI önkormányzat terve szerint mintegy 3000 helyi vállalkozás kaphat mentességet a helyi iparűzési adó megfizetése alól. A kezdeményezés azokat a kisebb cégeket segítené, amelyeknek az adó alapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. A végleges döntést a közgyűlés hozza meg. A tervezet célja, hogy kevesebb adminisztráció és kisebb teher jusson a mikrovállalkozásokra. A pontos feltételekről és a mentesség bevezetéséről a testület következő ülésén dönthetnek, írja Heol. Kulturális nappal és városi elismerések átadásával ünnepelték az egri civil közösségeket. A programon több egyesület és nyugdíjas közösség is bemutatkozott énekkel, tánccal, verssel és sportprogramokkal. A rendezvényen átadták az Eger civil mestere díjat is, amelyet idén a város zöld szervezeteinek összefogásáért dolgozó közösségi szereplő vehetett át. A program célja az volt, hogy láthatóvá tegye a helyi közösségek sokféle munkáját, írja Heol. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadékra ma nem kell készülnünk. Napközben több felé megélénkülhet a keleti eszél. Holnap is száraz, zavartalanul napos idő lesz térségünkben. A nappali maximum hőmérséklet 25 fok lehet, éjjel hajnalban viszont akár 5 fokig is lehűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Tovább fejlesztik a digitális ügyintézést. 40 éves a macskafogó, reklámnagykövet lett egy csatornában rekedt szápa. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 5,2 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik tovább a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. A TÁP alkalmazással a felhasználók már több állami és piaci szolgáltatóhoz is bejelentkezhetnek, webes ügyintézéskor akár egy QR kód beolvasásával újabb jelszó nélkül. A fejlesztést az év végéig fejezik be. Visszautasította az ügyészeket fenyegető vagy nyomás alá helyező politikusi nyilatkozatokat a legfőbb ügyészség. A szervezet közleményében hangsúlyozta, az ügyészség önálló és független alkotmányos szervezet, amely nincs alárendelve sem a törvényhozó, sem a végrehajtó hatalomnak. Álláspontjuk szerint az elmúlt napokban több politikai megszólalás is átlépte az elfogadható véleménynyilvánítás határát. Hozzátették, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. 40 éves a macskafogó, a kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta a rádiónak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
1: Több mint 600 ezer látogatót vonzott egy csatornában rekedt szápa a dél-kurai Puszánban. A 3,5 méteres állat több mint egy hete nem találja a kijáratot, és a parti őrség terelési kísérletei sem jártak sikerrel. A helyiek a kikötő után Bukanginak nevezték el, a város pedig tiszteletbeli reklámnagykövetté nevezte ki. Holnap zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, Sopron térségében pedig időnként erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban sem nagyon változhat a kép, csütörtöktől vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyolfelhős napos idő ígérkezhet, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk, hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken akár a fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Minden este más-más a stílus, de mindig 120 percnyi mix a legeslegelején 6 és 8 óra között, és ha már connected, hát akkor a funky szerelmesei nagyon jól tudják, hogy nekik bizony kedden kell nagyon ránk csatlakozni, ami ma van, úgyhogy mostantól funky mixben 120 percen keresztül 6-7-ig velem White Boy-jal, 7-től 2-re rezidensünket DJ Hangyával a lemezjátszok mögött. Indul a

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak a lemezjátszóknál.
1: Best FM Night Shift, itt találtok meg minket Facebookon és Instagramon, de lehet a jó öreg Viber számunkat is használni 0625

0: Mixben. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Ha valaki ismételni szeretne, vagy pótolni, mert lemaradt rólunk bármely napról 6 és 8 óra között a Mix Cloud, a megfejtés, a Nightshift lemezlovasok ide töltik fel korábbi mixeiket. mixcloud.com/DJ White Boy, hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné visszahallgatni, akkor ott megteheti. Vegyesen van minden pont úgy, mint ahogy itt is szoktunk játszani. Hétfőtől vasárnapig mindent. Funkit, hip-hopot, R&B-t, Classic House-t, Chill Lounge és Deep House mixeket. mixcloud.com/DJ White Boy, a mixek mellett ott vannak a tracklisták is.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Amilyen gyorsan pörgött Bobby Brown nyelve az előző percekben, pont olyan villámsebességgel fogja majd pakolni a funkit a következő órában is. DJ Hangya, keddi rezidensünk, gyors helycsere, héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, és még egy órán keresztül funkit mixel itt a Best FM a Night Shift második órájába. Szóval pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik az indián nyár, néhol 27 fok is lehet. Budapestre érkezett az Európai Ügyészség vezetője. Keresik az év hős kutyáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Budapestre érkezett Laura Kodruca Kövesi, az Európai Ügyészség vezetője. A magyar kormány tagjaival arról egyeztetett, hogyan csatlakozhat Magyarország az uniós vádhatósághoz. Az Európai Ügyészség az uniós forrásokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítésére jött létre. Elsőként azt kell szabályozni, hogyan választják majd ki a magyar európai ügyészt és a Magyarországon dolgozó delegált ügyészeket. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat még az idén benyújtják a parlamentnek. A magyarok egyelőre nem bízzák az álláskeresést a mesterséges intelligenciára, derült ki egy hazai állásportál felméréséből. A megkérdezettek fele általánosságban már használt valamilyen MI alapú szolgáltatást, a munkakereséshez azonban mindössze 7% veszi igénybe ezeket. A legtöbben továbbra is állásportálokon, hagyományos internetes keresőkön vagy ismerősök ajánlásai alapján keresnek munkát. A válaszadók szerint a legnagyobb problémát a munkáltatói visszajelzések hiánya jelenti. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnék felhívni a figyelmet, mondta a rádiónak Kovács Tünde szervező.
2: A cél igazából kettős, a figyelemfelhívás ezeknek a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült, segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul kevés figyelem irányul feléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelöltállítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
1: Egyedül sétált el édesanyja munkahelyére egy 18 hónapos gyerek Brazíliában. A kicsi észrevétlenül jött ki a bölcsődéből, majd mintegy 50 métert tett meg egy forgalmas úton. Az épülethez érve az üvegajtón kopogtatott, ahol a recepciós észrevette és bevitte. Az esetet a rendőrség és a helyi oktatási hatóság is vizsgálja. Holnap alig, ha hozhat meglepetést az időjárás, derült ég, sok napsütés és száraz idő várhat ránk. A szél időnként megmozdulhat, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 22 és 26 fok között alakulhat. Az előrejelzések szerint nagyjából ezen a pályán maradhatunk a hét második felében is. Csütörtöktől vasárnapig sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre készülhetünk. Délutánonként 22-27 fokot mérhetünk, miközben reggelente helyenként gyenge fagy sem kizárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Látod, mondtam, hogy nem vagy kirúgva. Most még, mert még egy órát itt kéne mixelned.
4: Dehogy is csinálja meg helyettem.
3: Ti 5 évesek vagyunk ráadásul.
4: Ah, igen, tényleg. 5 évesek vagyunk. Bizony. Még 5 évvel ezelőtt csörgött a telefonom, hogy hello,
3: hát
4: szevasz,
3: hangja. Hamarabb.
4: Nyár végén.
3: Igen.
4: De figyelj, már kéne csinálni egy rádióműsort. Azt kéne játszani, amit tudsz.
3: Így.
4: Úgyhogy elkezdtünk kultizni.
3: Ja, Istenem. De ha tudom, hogy 10-esével lövöd el a szarszóvicceket minden kedden.
4: Akkor nem csörgetsz meg.
3: Akkor is téged hívtalak volna, az Isten áldjon meg. Hát kit hívjak funkizni, ha nem
4: a hívjanak téged. Minket, a hallgatók.
3: Ez a beszéd. 0-20-55-55-155, funki, még egy órán keresztül hangjával.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ hangjával és a legjobb funki zenékkel.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Hangya.
1: Visszatérés mondhatni, kedvenc szokásom ugye, hogy a dalokhoz nem passzoló témákat húzok elő. Lehet, hogy most lesz egy ilyen másik rovat, és ugye, hogy hónapokkal ezelőtt történt dolgok eszembe jutnak, és akkor azért megkérdezem még így visszamenőleg.
2: 50 felé már ez így megy. Ez tapasztalatból tudom.
1: Nem, mert ugye megbeszéltük, nem. Hogy majd jössz, és akkor ugye pont hiszem, szeptember 1-én, de aztán neked is ott közbe jött valami.
2: Igen.
1: Mi volt a nyár? Egyébként most megy, hogy mi az,
2: igen,
1: az
2: ugye,
1: első hónapja.
2: Voltam szabadságom és nyaralni.
1: És nyaralni, igen.
2: Figyelj, teljesen jó volt. Én azt gondolom, hogy mindenki a saját bőrén szó szerint tapasztalta, hogy ezerrel tombolt a nyár. Úgyhogy nekünk is jó volt.
1: Jó,
2: hát ugye kisgyermekes családapaként ugye én a Balaton déli partját választom, annak ellenére, hogy ugye sokan mostanság nem kedvelik, mert hogy olyan az eleje olyan sekély és
1: pocsolyás. Pedig hát ez a legjobb kifogás. Apa, gyere be fürdeni! Hova? Nincs is víz. Kész. És már meg is vagyunk.
2: De én megmondom őszintén, hogy egy kicsit bejjebb sétálva teljesen ilyen kis, említom, ilyen kis szigeteket találtunk, és akkor gyerekek ott homokoztak, pancsoltak, és akkor nem kellett félni attól, hogy ellepi őket a víz.
1: Az a kisebb sziget, amit találtál, azt egyébként úgy jelent, hogy Tihany.

0: A legjobb zenék mixben.
1: A hangja annyira lelkiismeretes, hogy az egyik kezében most is mixel, a másikkal éppen tölti fel a Mixcloudra a mixeket, mert hát abból sose elég, ugye? Úgyhogy aki az egyre gyarapodó számú hangja mixeket szeretné a Mixcloudra visszahallgatni, azt hogy teheti meg?
2: Hát úgy, hogy a browser kereső sávjába beírja, hogy www.mixcloud.com/hangja nagy H-val.
1: Csak legyen elég energiája legörgetni ugye a legaljára, mert annyi még
2: szaradt. Figyelj, ezt elmondani is rengeteg energia.

Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel a Best FM-en.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: Ez már ugye nyáron tapasztalható volt, hogy most már ezek a multik, meg hiper, meg szupermarketek. Én is tudom, most már nem hetekkel, hónapokkal előre, most már ilyen negyedévekkel előre gondolkodnak. Tehát éppen, hogy vége lett a sulinak, érted? Kezdődött volna a nyár.
2: Igen.
1: Addigra már le voltak szedve a strandlabdák,
2: matracok.
1: Na pont ez lenne a kérdés. Mi ugye még nem vagyunk túl a Halloween-en, meg a halottak napján se, de most akkor hirdetnék egy versenyt, hogy hol látjátok majd először, igen, a karácsonyfa díszeket kint a boltban.
2: De ez most hogy jutott eszedbe?
1: Hát az, hogy jövő héten már október.
2: Ja, és akkor...
1: Tehát, hogy azt hinnéd, hogy most még...
2: Ugye és már, régen... már előre így stresszelsz.
1: Nem stresszelek, csak hogy tényleg nem is olyan régen évekkel ezelőtt, azért még ennek így volt egy menete, de hogy most már annyira mindenki előre rohan, hogy mondom, tehát az volt, hogy vége volt a sulinak, és már a következő héten még el se kezdődött a nyár, de már a suli kezdésre ott voltak a tollak, a füzetek, a stb. Majd amikor vége lett a nyárnak, akkor már lehetett, tehát még augusztus vége volt, már lehetett Halloween tököket venni. Úgyhogy most, hogy már haladunk a Halloween tökök felé, ugye, október 31-én.
2: Most azt megveszed, de szeptemberben az novemberig nem,
1: hát
2: nem rohad meg.
1: Nem konkrétan magát a tököt, de hogy már a kis denevérizé baszokkin voltak, meg a gyertyák, tehát, hogy érted? És akkor most, hogy még ugyan nem vagyunk ott, de szerintem gondolom most meg már, hát akkor előre rohanva, most már előkerülnek majd a Mikulás csizmák, a karácsonyfa díszek, úgyhogy szeretnék egy versenyt hirdetni, tehát 0-20-50-50-105 fotóval legyetek kedvesek, küldjetek el, hogy hol bukkannak fel először karácsonyfák, karácsonyfa díszek. Mariah Carey, hol énekli először, hogy All I Want For Christmas, mert biztos, hogy ez most mindjárt itt van a nyakunkon, de tényleg.
2: Igen, és George Michael. Illetve a Wham, Last Christmas.
1: Pontosan, jó. Na, mi viszont nem rohanunk előre ennyire. Jövőket, akkor ugyanúgy funky, de azért az már október lesz, innen indultam, mindig picit én szertágazó volt ez a gondolatmenet, de szóval ez volt a mondatom lényege.
2: Van még valamit mondandod?
1: Nincs.
2: Jó, akkor
1: ennyi,
2: legközelebb, sziasztok.
1: Jó, az jövőket. Az már október lesz.
2: Igen.
1: Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Új programok segíthetik a fogyatékossággal élőket. 6 milliárd forintból fejlesztik a balatoni kombikikötőket. 7 nap tánccal döntené meg a világrekordot egy nigériai férfi. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 460 millió forintos pályázati program indul a fogyatékossággal élők és családtagjaik támogatására. A forrásokra az érintetteket segítő szervezetek jelentkezhetnek. Támogatást kaphat például a segítő és terápiás kutyák kiképzése és munkába állítása, valamint a fogyatékossággal élő gyermekeket vagy felnőtteket nevelő családokat segítő szolgáltatások fejlesztése. A keretből új szakmai programokat is elindíthatnak, illetve a már működő szolgáltatásokat is továbbfejleszthetik. Az éghajlatváltozás hatásait mutatja be a Központi Statisztikai Hivatal új kiadványa. A klímaindikátorok Magyarországon mindegy 50 mutató segítségével szemlélteti a legfontosabb hazai folyamatokat, következményeket, mondta a rádiónknak Tóth Péter, természeti erőforrás statisztikai főosztályvezető.
2: Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Emelkedik az átlaghőmérséklet, gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, miközben az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik. A csapadék eloszlása szintén átalakult, kevesebb a csapadékos nap, ugyanakkor gyakoribbak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezek a változások egyre erősebben érintik a mezőgazdaságot és a társadalmat, az emberi egészséget is. Ugyanakkor hosszabb távon csökkent a kibocsátás, nőtt a megújuló energiaforrások aránya, és bővült az erdőterület.
1: Letették a Szántódi és a Tihanyi komb kikötő fejlesztésének alapkövét. A 6 milliárd forintos beruházás 2027 végére készülhet el. Korszerűsítik a mólókat, az utasvárókat, a közlekedési sávokat és a jegyértékesítést, valamint e-sávot is kialakítanak. A munkálatok októberben felgyorsulnak, de a kompok továbbra is menetrend szerint közlekednek. 7 napon át összesen 168 órán keresztül táncolna egy nigériai férfi, hogy világrekordot döntsön. Lagosban vágott bele a kísérletben, amely során óránként 5 perc pihenőt kap. A jelenlegi rekord 127 óra, ezt egy 16 éves indiai lány állította fel 2023-ban. A Guinness ugyanakkor egyelőre nem erősítette meg, hogy a nigériai táncos kísérlete megfelele a hivatalos feltételeknek. Holnap zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, Sopron térségében pedig időnként erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban sem nagyon változhat a kép, csütörtöktől vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyol felhős napos idő ígérkezhet, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk, hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken akár a fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 3 évvel ezelőtt ezen a napon hogy örültek az NSYNC rajongók, hogy hosszú évek kihagyása után végre új kislemezt jelentetett meg a zenekar, és akkor mindenki azt hitte, hogy ezzel a lendülettel majd megint összeáll a csapat. Nem. Azóta sem, és hát a közeljövőben sem úgy néz ki, hogy lenne megint NSYNC. A legaktívabb tag Justin Timberlake, beleindul a következő óra.
3: Ez a Night Shift a Best

Ez nekem a legjobb zenék. Június 4-én jelent meg egy hosszabb interjú a The Times magazinban a Daft Punk egyik felével, Thomas Bangalterrel, aki hát természetesen nem kerülhette el az örökösen feltett kérdést, lesz-e még valaha Daft Punk, összeállnak-e újra a robotok? Nem. Nagyon egyszerű, nagyon határozott volt a válasz Thomas Bangaltertől, úgyhogy marad nekünk az, hogy itt a best-en játsszuk őket, amíg csak lehet. Run!

van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Best FM, a legjobb zenék, már a stúdió is megerősítette, hogy vagy 26 végén, vagy 2021 elején kezdik majd forgatni a Michael című mozifilm második részét. Tehát még csak 26 végén kezdik el forgatni, szóval az interneten található Michael 2 előzetesek, kivétel nélkül mindegyike óriási nagy kamu.
1: You don't remember the time.

Best FM, a legjobb zenék. Hivatalosan 47 olyan dal létezik, amely részben vagy egészben a Delegation You and I című klasszikusára épül. Legutóbb épp David Guetta dolgozta át ezt a dalt. Pont úgy, mint ahogy 99-ben tette ezt Tom Novi Limával. A Now or Never érkezik itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tovább fejlesztik a digitális ügyintézést. 40 éves a macskafogó, reklámnagykövet lett egy csatornában rekedt szápa. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Több mint 5,2 milliárd forintos uniós támogatásból fejleszték tovább a digitális állampolgárság program szolgáltatásait. A projektben biztonságosabb és szélesebb körben használható digitális adattárcát alakítanak ki, valamint bővítik az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés lehetőségeit. A TÁP alkalmazással a felhasználók már több állami és piaci szolgáltatóhoz is bejelentkezhetnek, webes ügyintézéskor akár egy QR kód beolvasásával, újabb jelszó nélkül. A fejlesztést az év végéig fejezik be. Visszautasította az ügyészeket fenyegető vagy nyomás alá helyező politikusi nyilatkozatokat a legfőbb ügyészség. A szervezet közleményében hangsúlyozta, az ügyészség önálló és független alkotmányos szervezet, amely nincs alárendelve sem a törvényhozó, sem a végrehajtó hatalomnak. Álláspontjuk szerint az elmúlt napokban több politikai megszólalás is átlépte az elfogadható véleménynyilvánítás határát. Hozzátették, az alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége. 40 éves a macskafogó, a kultikus alkotás kerek születésnapját pénteken országszerte több helyszínen és online is közös rajzfilm nézéssel ünnepelhetik a rajongók. Mozik, művelődési házak, kulturális központok, klubok is csatlakoznak az eseményhez, mondta a rádiónak Ternovszki Zita, az akció egyik szervezője.
2: Az alkotók és az NFI támogatásával október 2-án 7 órakor mindenki számára ingyen elérhető lesz a film. Nemzetközi szinten is csoportos vetítések készülnek. Az a cél, hogy egyrészt a mi generációnk, akik ugye ezen nőttek fel, és azóta is idézik ezt a filmet, át tudják adni a következő generációnak, és a világ bármely pontján legyen az ember, egyszerre nyomja meg a play gombot. Emellett egy közönség találkozó is szerveződik a Pannonia Filmstúdióban, ahol ez a film készült.
1: Több mint 600 ezer látogatót vonzott egy csatornában rekedt szápa a dél-kurai Puszánban. A 3,5 méteres állat több mint egy hete nem találja a kijáratot, és a parti őrség terelési kísérletei sem jártak sikerrel. A helyiek a kikötő után Bukánginak nevezték el, a város pedig tiszteletbeli reklámnagykövetté nevezte ki. Holnap alig ha hozhat meglepetést az időjárás, derült ég, sok napsütés és száraz idő várhat ránk. A szél időnként megmozdulhat, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A csúcs hőmérséklet 22 és 26 fok között alakulhat. Az előrejelzések szerint nagyjából ezen a pályán maradhatunk a hét második felében is. Csütörtöktől vasárnapig sok napsütésre, kevés fátyolfelhőre és csapadékmentes időre készülhetünk. Délutánonként 22-27 fokot mérhetünk, miközben reggelente helyenként gyenge fagy sem kizárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Damon Albarn most érkező virtuális zenekarával, a Gorillazzal négyszer is volt már Magyarországon, míg a másik fő projektjével, a Blurrel eddig csak egyetlen egyszer koncertezett 2013-ban. Szóval igazából itt lenne most már az ideje, hogy megint ellátogassanak hozzánk, mert a legutóbbi Gorillaz koncert is 2018-ban volt a Szigeten. Jön az a dal, amely viszont egyik hazai, és gondolom egyik koncertjükről általában sem hiányozhat. Feel Good Incorporated, most itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Tegnap még az előttünk álló egy hétre 24 fokos nappali maximumokat jósoltak a meteorológusok. Ma már úgy áll a történet, hogy inkább a 25-26 felé közelítenek ezek a napi maximumok. Ennél nagyobb bajunk ne legyen, hogy fölfelé tévednek a meteorológusok, csak tényleg legyen igazuk. Egészen konkrétan a holnapi nap az úgy fog tehát kinézni, hogy 26 fokos nappali maximum, szél, csapadék, felhők és front nélkül országszerte.

Best FM a legjobb zenék. 7 perces, nagyon-nagyon látványos intro a koncert legelején, ami alatt egyetlen szót nem szólnak a fiúk, egyetlen hangot nem énekelnek. Egy akkora színpadon, ami hát nem is színpad, hanem inkább egy kisebb város. És aztán elkezdik a koncertet ezzel a dallal. Backstreet Boys, Larger Than Life. Most itt a Best FM, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Folytatódik az indián nyár, néhol 27 fok is lehet. Budapestre érkezett az Európai Ügyészség vezetője. Keresik az év hős kutyáját. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Budapestre érkezett Laura Kodruca Kövesi, az Európai Ügyészség vezetője. A magyar kormány tagjaival arról egyeztetett, hogyan csatlakozhat Magyarország az uniós vádhatósághoz. Az Európai Ügyészség az uniós forrásokkal kapcsolatos bűncselekmények felderítésére jött létre. Elsőként azt kell szabályozni, hogyan választják majd ki a magyar európai ügyészt és a Magyarországon dolgozó delegált ügyészeket. Az ehhez szükséges törvénymódosításokat még az idén benyújtják a parlamentnek. A magyarok egyelőre nem bízzák az álláskeresést a mesterséges intelligenciára, derült ki egy hazai állásportál felméréséből. A megkérdezettek fele általánosságban már használt valamilyen MI alapú szolgáltatást, a munkakereséshez azonban mindössze 7% veszi igénybe ezeket. A legtöbben továbbra is állásportálokon, hagyományos internetes keresőkön vagy ismerősök ajánlásai alapján keresnek munkát. A válaszadók szerint a legnagyobb problémát a munkáltatói visszajelzések hiánya jelenti. Várják a jelöléseket az év hős kutyája díjra. A kezdeményezéssel a speciálisan képzett négylábúakra és az őket felkészítő szervezetek áldozatos munkájára szeretnénk felhívni a figyelmet, mondta a rádiónak Kovács Tünde szervező.
2: A cél igazából kettős, a figyelem felhívás a kutyusoknak és a mögöttük álló szervezeteknek az áldozatos munkájára, illetve edukáció, hogy hogyan is bánjunk, viselkedjünk velük a mindennapokban, például vakvezető, hallássérült, mozgássérült segítő, terápiás, rohamjelzők, szolgálati kutyák, sajnos méltatlanul pedig is figyelem irányul eléjük, megérdemlik az odafigyelést és a tiszteletet, bárki jelölhet, hogyha tud a környezetében ilyen kutyusról. Ha a jelölt állítás lezajlott, közönségszavazásra invitáljuk az embereket, minél többen szavazzanak, a kutyusoknak az egész története igazából több emberhez eljut.
1: Egyedül sétált el édesanyja munkahelyére egy 18 hónapos gyerek Brazíliában. A kicsi észrevétlenül jött ki a bölcsödéből, majd mintegy 50 métert tett meg egy forgalmas úton. Az épülethez érve az üvegajtón kopogtatott, ahol a recepciós észrevette és bevitte. Az esetet a rendőrség és a helyi oktatási hatóság is vizsgálja. Holnap zavartalan napsütésre és száraz időre készülhetünk, legfeljebb a szél élénkülhet meg, Sopron térségében pedig időnként erősebb lökések is jöhetnek. Délután 22 és 26 fok közé melegedhet a levegő. A folytatásban sem nagyon változhat a kép, csütörtöktől vasárnapig derült vagy legfeljebb fátyolfelhős napos időig érkezhet, csapadék nélkül. Napközben végig 22-27 fok körüli kellemes melegre számíthatunk, hajnalonként viszont a hidegre hajlamos helyeken akár a fagypont környékére is lehűlhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Bruce Elliott Smith zeneszerző és producer 2004-ben Grammy-díjat nyert Kylie Minogue-al a Coming to My World című dalukért. 2006-ban megpróbálta ugyanezt a kisebbik Minogue lányjal, Dannyvel. A Grammy nem jött össze, de megcsinálták az év egyik legnagyobb klubhimnuszát. Flower Power és a You Won't Forget About Me érkezik már is.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zene, kisebb fajta családi perpatvar alakult ki emiatt a dal miatt Beckhaméknél. Mert hogy ez versenyben volt Victoria Beckham első szóló kislemezével, az Out of Your Mind-dal, az angol kislemezlista első helyért. És Victoria Beckham hiába promotálta ezerrel a dalt, dedikálni ment lemezboltokba, interjút adott minden rádióba. Picikét keresztbe tette ki az, hogy David Beckhamet lekapták a paparazzik, mint a kabrióban ezerrel üvölteti ezt a dalt, a Groove Jetet. Jasper Spiller és Sophie Ellis Bechtel.

Best of a legjobb zenék, hogy 2004-ben mennyire más helyet foglalt el a pop világban a Black Eyed Peas, és hogy zeneileg és mennyire máshogy gondolkodtak róluk, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Glastonbury Fesztiválon a jazz színpadon léptek fel Paul McCartney előzenekaraként. Jön a Let's Get It Started!

Best FM, a legjobb zenék nem lesz hosszú, és nem fog nagy területet érinteni, de azért jobb, ha mindenki felkészül rá, hogy holnap déli 12-től egészen este 10-ig tilos lesz majd megállni a Munkácsy Mihály utcában, a 6. kerületben, a Podmanicki utca és a Szondi utca között gyűlés miatt, és emiatt ezt a szakaszt majd le is zárják 3:30 és este 10 között az autós forgalom elől.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Talán nem túlzás azt állítani, hogy 5 évvel ezelőtt ezen a napon Britney Spearsnek lett egy új születésnapja. Mert ugye rengeteg elutasított kérvény után 21-ben végre elfogadták a beadványát, és kikerült apja gyámsága alól, ahol 2008 óta 13 éven keresztül volt. Britney Spears érkezik a Toxikkal.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, hogyha bárki azt hinné, hogy ez az egyetlen number one dala a Delight-nak, téved. Összesen 6 Delight kislemez is felkerült az amerikai dance listájára, de nem véletlenül mindenki csak erre az egyre.

Best FM a legjobb zenék. Talán meglepő, de az Ausztrál Madison Avenue az ausztrál kislemezlistán legelső dalukkal, a Don't Call Me Babyvel csak, idézőjelben csak a második helyig jutottak. Mondanám, hogy senki nem lehet proféta a saját hazájában, de hát erre aztán ők cáfoltak rá később a második dalukkal, a most érkező Who Do I Love You-val, ami aztán felkerült a lista élére. Jön a Madison Avenue, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, megígérte az Oasis, úgyhogy be is tartja. 27-ben ismét világkörüli turnéra indulnak a fiúk, ráadásul most minden helyszínen többször is meg lehet majd őket nézni. Glasgow-ban, Zsinórban 5-ször, Manchesterben 11-szer lépnek majd fel, de dupláznak még Münchenben, Barcelonában, Amsterdamban, Párizsban, Rómában, Las Vegasban és Bostonban pedig 3-3 bulit tolnak majd a jövő nyáron. Jön a Wonderwall!

Zenék, kett kipipálva. Ennyi volt már a Night Shift, úgyhogy picike szünet. Már ami engem illet. A 90-es és a 2000-es évek feledhetetlen slágerei természetesen maradnak itt 0-24-ben hétfőtől vasárnapig. Holnap akkor én is jövök, illetve jövünk DJ FN-ével. Pop és rádiós slágereket fogunk mixelni 6-8-ig. Ívjam, én meg most már tényleg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen